0: óta máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu retro és lágerzenékkel. Flip the script is back in the house.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

Drei, vier, fünf Mal in einem Monat haben wir uns nach

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Kukacslistarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.kukacslistarisznya.hu.

we got

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

0: játszotta, máshol nem játszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

poptarisznya.hu. Ossza meg ezt másokkal is. Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat. Poptarisznya. Állóké, fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n.

Music Story. A 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával. Itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

tartsanak velünk! Várja Önöket Magyarország kedvenc retro webrádiója, a popdarisznya.hu. I will survive without you.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon, lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Poptarisznya.
1: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Netrá.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Itt Pop Tarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Pop Tarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Pop Tarisznya Oldies.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptalisznya.hu.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
2: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a Poptarisztán.

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.
2: Ladies and gentlemen, this is Roman Trimuzin.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: un disco.
1: Non-stop music.
2: Ez itt a toptarisznya.hu.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Tiltósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Tiltósó.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.
2: Can't touch this.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Poptarisznya.hu Retro és slágerek.
1: Follow me to a point of no return.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóké, fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n! Go ahead, Romeo! Do your thing!

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Az élet egy lehetőség. Éljünk vele! Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene, Kis Zoltán Zero műsora.
1: Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit, szokás szerint minden hétfőn este számítik az Éró, és ingyenes személyes numerológia jelentésekre van lehetőség, mint tudjuk. Feleségem született Simony Éva, született asztrológus, pedig alkalmanként nem mindig, de általában itt van, aki mindig az aktuális bolygóállásokkal lep meg minket, és hasznos tanácsokkal, ami a legfontosabb. Hát akkor halljuk, mire rá számíthatunk egy héten át, kedvesen.
2: Oké. Tehát ma hajnaltól új hold van, ami már ismeritek a történetet, hogy ez új dolgok indítására alkalmas, mert lesz hozzá elég erőnk. Ezt még segíti a napnak és a Szaturnusznak. A nap ugye a tudatosság, Szaturnusz összeszedettség, jó kapcsolata. Déltől átlép a hold a rák jegyébe, aminek az érzékeny szerve a gyomor, a nyombél, az emésztésünk. Ennek javítása céljából ajánlott egy kis fahéjat fogyasztani, körülbelül fél evők teáskanálnyit, mert az megkönnyíti az ételeknek a lebontását, tehát a gyomrunkat megkönnyíti, ráadásul antibakteriális hatása is van. A múlt hétvégén viszont a Vénusz belépett az oroszlán jegyébe, ugye a Vénusz is tüzes, az oroszlán is tüzes.
3: A Vénusz tüzes?
2: Igen.
3: Hát az oroszlánban,
2: hát
3: igen.
2: Az oroszlánnal együtt tüzes, a rákba volt vizes.
3: Akkor tüzelni fognak?
2: Igen, épp ezt akartam mondani, hogy és ez ilyen jó hangulatot ad mindenki számára, ami viszont túl evésre és túl ivásra hajlamosít. De ez az egész hétre érvényes egyébként, úgyhogy vigyázzunk, viszont ami jó, hogy segít a művészetek kiteljesedésében. De mindenben általában a harmóniát, a szépséget hozza. A kínaiak szerint ez egy sokszorozó nap, mert minden többszörösen hat, amit ilyenkor csinálunk. Holnap, vagyis kedden, folytatódnak ezek a pozitív energiák, szórakozásra, fogorvosásra kitűnő időszak. A kínaiak szerint ez egy balansznap, ami szintén ezt mutatja, hogy masszázsra, fürdőre, jógára vagy utazásra buzdít. Szerdán még mindig nagyon jó állás van, egyébként egész héten, de szerdán kifejezetten egy Vénusz-Trigon-Neptun, az a művészeteknek a kiteljesedésére kitűnő, és a szerelemben, az emberi kapcsolatokban még nagyobb hevületet fog adni, és még a hold is belép az oroszlán jegyébe. Ez a sok tüzes energia, ez majd az időjárásban is kiteljesedik, mert az időjárás is igen meleg lesz. Az oroszlán hatással van a szívre, a vérkeringésre, és hát tudjuk, hogy ilyenkor a legjobb a hajvágás, hajfestés. Tessék egész nap mosolyogni. A kínaiak szerint ez egy hosszú távú sikernap, tehát amit ma már szerdai napon indítotok, az hosszú távon veled marad és sikereket hoz. Csütörtökön a Bika Mars jó fényszögbe kerül a Jupiterrel. A Mars a tevékenység, az aktivitás, a Jupiter meg a kiterjedés és a bőség. Tehát ez késztetést ad arra, hogy tevékenyen dolgozgassunk az otthonunkba, hogy szépítsük a környezetünket, kertészkedjünk. A kínaiak szerint is ez egy nagyon jó nap, mert szervező nap, és amit meg akkor indítunk, az rögtön mozgásba lendül. a pénteki nap, meg a gondolkodásunkért és a kommunikációnkért felelős Merkur együtt fog haladni a nagy jótevővel, a Jupiterrel. Ez még jobban növeli a tetterőt. A Hold viszont átlép a szűz jegyébe, ami a hasnyálmirigyet, a vékony és vastag beleket és az emésztést befolyásolja. Ezt erősíteni lehet szegfüszeg rágcsálással, aminek még plusz jó hatása van a száj higiéniára, mert antibakteriális hatású. Tehát nem csak pénteken, hanem
3: minden nap
2: igen, nagyon kitűnő, és nagyon meg lehet szeretni egyébként, kellemes illatot ad. Szombaton a lelkileg és érzelmileg túl érzékenyek viszont figyeljenek, mert őrájuk nagy hatással lesz az akkori bolygóállás, viszont utazásra, tájak megismerésére kiválóan alkalmas, viszont semmiféle kockázatos tevékenységet nem kell csinálni, mert a kínaiak szerint kockázatnap van, úgyhogy ez is csak a pihenésre alkalmas. Tehát szombatig pihenni, szórakozni. Vasárnap megint nagyon érdekes lesz. A állás nyári napforduló lesz, vagyis amikor a leghosszabbak a nappalok, és a nap belép az ikrek jegyből a rák jegyébe. Ilyenkor megint csak hangsúlyt kap a pihenés, a nyaralás, itt van az ideje, és annak, hogy a hozzánk közel állókkal foglalkozzunk, hiszen a rák a családot szimbolizálja, az otthont és a szeretteinket. A kínaiak szerint is ez egy sikernap. Magyarul fontos ügyeket is intézhetünk, nem csak utazhatunk. A következő hétre viszont szomorú hírem van, egyáltalán nem tudok ilyen kellemes dolgokat mondani.
3: Akkor nem mondd el.
2: Jó.
3: Azért mondd, azért kíváncsiak.
2: Hát azért érdekes, hogy senki ne csodálkozzon, mert két nagyon kellemetlen állás is lesz. A nap rossz fényszögbe kerül a Neptunnal, a nap a tudatosság, a Neptun a köd, meg a homály, meg az álmodozás, ami minket hiszékenységre hajlamosít. Tehát vigyázzunk, hogy ne lopjanak meg, ne csaljanak meg, ne idealizáljunk túl embereket, mert ilyenkor rózsaszín szemüveget viselünk. Így szoktuk ezt mondani. A másik az a rosszabbik, a Mars-Uránusz együttállás. Hát ez két évente egyszer fordul elő, hála a jó Istennek, és ez most egyéb dolgok miatt is a világban nagy hirtelen váratlan felfordulásokat fog okozni. Lehetnek közlekedési balesetek, erőszakos megnyilvánulások, földrengés, és akár szívgörcsöt is okozhat, aki arra hajlamos.
3: És baleset veszély is nyilván.
2: Hát a baleset veszélyt azt már biztos tapasztaltátok, mert a Mars közeledő fényszögbe hat, mert azt úgy szoktuk tanítani, hogy a Mars egy olyan bolygó, amikor már közeledik az Uránusz fele, annak van egy ilyen kardja, vagy hogy mutassam, igen, kardja.
3: így látszik.
2: Na, én vagyok a Mars, itt a kardom,
3: jó,
2: és
3: ott a kamera. Így
2: a kardom hamarabb megszúr, mint egyáltalán.
3: Hát mennyi a Marsnak az orbisz elég nagy, ugye? Az a kard az 8 fok, ugye?
2: 10 fok. 10 fok. De mindegy. A lényeg az, hogy mindenféle hirtelen váratlan, kiszámíthatatlan események lesznek, úgyhogy megint csak viszont pihenésre alkalmas a jövő hét is. Tehát mindenki nyaraljon, pihenjen, ne ugrándozzon, ne mászol sziklára, és akkor nem esik semmi baj.
3: De az a lényeg, hogy most egy kellemes hét elé nézünk, ugye?
2: Azt viszont ki kell használni.
3: Na hát akkor kellemes hetet kívánok.
2: Kellemes hetet nektek.
3: Köszönöm, Évi, az információkat, úgyhogy várja, leszedek. Ezt leszedek,
2: örülök,
3: hogy te ne legyenek gondok. Hoppá, na mindegy, majd utólag.
1: Bocsánat, mindjárt meg leszünk itt. Szól a mikrofon is, úgy látom. És hogy látom én, azt mondja, hogy igen. Ja, elemzés képlettel akkor ide berakjuk a képletet is. Igen. És akkor a kamerát megelállítom ide, hogy látszódjak azért. Mégis talán nem a nagy probléma. Jó. Jó. Egy. Demis Ruszlovsznak, Demis Ruszlovsz a népszerű kiváló görög énekesnek is ma van a születésnapja, hát 86-80 éves őrület. Jó képete van, de látom, hogy itt elindultak az üzenőfalon az üzenetek, úgyhogy na, kedves barátaim, ugye a Poptanisztán is lehet üzenni, a Poptanisztán is van egy számmisztikai.hu-n is van egy számmisztikai üzenőfal. Mindjárt oda is kattintok, egy üzenőfal, úgyhogy oda is lehet küldeni az adatokat, de ide a YouTube csatornámon is itt már Páfi Petra Zsanett, Takács Petra Zsanett az eredeti nevet gondolom én, ugye? Reméljük, közben vigyázok, hogy itt valami kábel problémám legyen. Úgyhogy azt kérdezi, hogy általános elemzés érdekelne. Nem találom a megfelelő munkát, ahol jól érezném magam. Köszönöm, ha kaphatok egy kis infót. Mindjárt jövök az infókkal, kedves Petra Zsanett. Viszont elmondanám, hogy van egy nem emelt díjas telefonszámunk most az adás idő alatt. Úgyhogy ezen hívjatok nyugodtan, ki van próbálva a telefon az adás előtt szólt. Úgyhogy aki Viberen hív, akkor pedig teljesen ingyen tudunk egymással beszélni. És már is akkor Petra, nem tudom Petra, melyik nevet használod, de mind a kettőt feltételezem, és Takács Petra Zsanett az eredeti neved, gondolom én. 86-11-04, na ez a lényeg. 86 és 11-04, aztán a Demis Ruszlovszról még lehet beszélni esetleg. 86 és 11-04, már is nézem. Hoppá, te kérdőjel mindig itt marad. Azt mondja, hogy igen. 1986-11-04. Az egy jó évjárat, a 86-os évjárat. Ugye a 6-os a Vénusz, a 8-as a Mars. Ha együtt van az a két bolygó a horoszkópban is, az egy Plutónak felel meg. Ez egy sikeres évjárat, tétek szó szerint. Már keresem az adást menetet, hogy hol vagyok, azt mondja, 86-11-04, jól éreztem, igen. És akkor kimásolom a Takács Petra. Megnézzük, hogy ez a név, mert először mindig az eredeti névből indulunk ki egy elemzés során. Takács a lánykori nevem, köszönöm, igen, ezt írt a Zsanett, igen. Köszönöm a megerősítést, akkor már is nézzük. Azt a nevet is megnézzük, mert nem mindegy, ugye, hogyha egy hölgy felveszi a házasságkötés során a párja nevét, 110486 továbbra is. Reméljük, hogy így lesz, azt mondja, hogy igen. Na, megnézzük mind a kettőt majd, akkor azt mondja, hogy itt van. Tehát Páfi Petra Zsanett, és itt van a Takács Petra Zsanett név is. Ide fölhúzom, hogy lehessen látni mind a kettőt. Ugye a Skorpió jegyében természetesen. Hát van különbség a kettő között, a két név között egyébként. De hát akkor kezdjük is el. És azt kérdezi még egyszer Petra Zsanett, hogy általános elemzés érdekelne, nem találom a megfelelő munkát, ahol jól érezném magam. Na, érdekes. Hát, nem találom a megfelelő munkát. Hát, először is nézzük meg az úgynevezett sors misszió számot, a feladat számodat. 1986, 11. hó 04, ebből, hogyha összeadjuk a számokat egyenként, ugye 30-as szám jön ki, és 3 meg 0, 3-asra egyszerűsítjük, ugye ez a Merkur bolygó, kedves Petra, Zsanett. Neked ezzel az a feladatod, hogy tanítsd az embereket, vagy szórakoztasd, ugye a Merkur bolygó ezt a képességet jelent, a kiváló kifejező képességet jelent, amivel te rendelkezel, és 30-asból jön ki, ahol ugye az éró, amelyik szám mellett áll, nem én, hanem a nulla, azt a sokszorosára erősíti fel. Úgyhogy itt elvileg a hármasok egyébként, hármasok mellett nem lehet unalkozni, mert sokat tudnak beszélni, jól beszélnek, jó fejek, optimisták, sikerorientáltak. Úgyhogy ez a feladatod, hogy tanítsd, vagy szórakoztatod az embereket, vagy ha a kettőt együtt jól csinálod, hogy szórakoztatva is tanítasz, akkor meg még élvezetesebb az, amit átadsz a közönségnek. Na de nézzük meg, hogy mi az, ami a képetedben ezt erősíti, és mi az, ami ellensúlyozza akár. Az ellensúly itt világít a szememben, 4-én születtél, és aki bármelyik hónapban születik, kedves barátaim, 4-én, ez a föld száma. Ez viszont a logikus gondolkodás jelenti, a racionalitás jelenti magas szinten, egy logikai képességet jelent, és hát akik negyedikén születnek, azok számára nem probléma, hogy bármilyen cél kitűznek maguk elé. Itt nincs akadály, hiszen tényleg egy olyan energia az anyagi világban, egy olyan mozgósító erő, hogy mindent megtesznek azért, hogy elérjék azokat a célokat, amiket ők kitalálnak. Nagyon anyagi a száma, négyes száma, páros számok egyébként azok. És viszont a négyes számban van egy rendkívüli kritikai érzék, kedves Petra. És a hármasoknak az életvidámsága, sikerorientáltsága a negyedikével egy kicsit ez a földszáma, mondom, és itt a logikai képesség mellett a kritikai képesség is felerősödik, és a racionalitás, és a négyes szám, annak ellenére, hogy nagyon az életben való helytállás, hogy szuper energia egyébként, de nem az optimizmust erősíti a képletben, az ember személyiségében. Ugyanakkor, hát ha már itt vagyunk mellette, ugye a felnőttkori életciklusunk a születésnap száma egyébként. A felnőttkori életciklusunk, ami azt jelenti, bocsánat, egy kicsit helyezkedek itt közben. Igen, hát sikerült vagy nem sikerült, meglátjuk, akkor így helyezkedünk. Hogy a gyerekkori számunk a születés hónapja a numerológiában, a február a 2-es hónap, a novemberből is 2-es gyerekkori számot kapunk, ezt így hívjuk. A te képletedben is az van, hogy a 2-es gyerekkor nem az önbizalmat erősíti az ember személyiségében. Anyai dominanciát jelent általában, lehet, hogy a szülőkkel volt ott probléma, és az apa szerepe kétséges, nem biztos, hogy lehet, hogy éppen elváltak a szüleid, ez is benne van a képletedben, vagy az apukája mondjuk valakinek olyan sokat dolgozik, hogy nincs ott, és emiatt az anya dominál, uralkodik is. Nem egy könnyű gyerekkor egyébként, és nem az önbizalmat erősíti. Úgyhogy arra azzal kezdtem, hogy az hármasok, mint személyiségtípus, amivel te tartozol, nagyon optimisták, de közben meg itt már a személyiséged alapjaiban rögtön van, mondom, nagyon jó dolog a negyedikei születésnapi szám, de ha az a keménységet és a kritikusságot hozza előtérbe, és a születésnapszámunk, ne felejtsük el, a felnőttkori számunk és a születésnapszáma mutatja a foglalkozást is, hogy mire vagyunk alkalmas, te pedig most oda kattintok megint, igyekszem nem hibázni, ugye, hogy nem találom a megfelelő munkát. Ez a probléma itt, hogy nem találom a megfelelő munkát, mert a hármassal elvileg életvidámnak kell lenned, és duma, jövök, megyek, intézkedek, hát az ikrek uralkodó bolygója, gondoljunk az ikrekre, egyik kezem itt, a másik lába mód, jó, élet. Egy vidám életfelfogású emberek az ikrek is, és a hármasok is minte, legalábbis annak kéne lenned, de közben pedig a személyiséged alapjában ott van egy nagyon komoly visszahúzó erő ez ügyben, és lehet, hogy azért nem találod, mert nem elég pozitív a személyiséged, pedig annak kéne lenned egyébként, és hangsúlyozom az optimizmus kötelező 2026-ban is, és minden alkalommal is, ez az élet, ez nem arról szól, hogy keseregjünk, hanem ha probléma van, akkor megoldjuk. Te pedig többet rágódsz a problémákon esetleg, mint hogy esetleg arra gondolnál, hogy az életben vannak örömteli pillanatok is. Na, megint csak itt közben itt állígatom a dolgokat egy picit. Jó van, rendben vagyunk. Tehát, és a személyiséged alapjaiban beszéljünk arról, ugye, hogy a számok túlsúlya és kibillentséget mutat, mondjuk van 3 darab egyes az alapszámaidban, csak én nagyon egyszerűen mondom. Ez a napszáma az egót jelenti, az akaraterőt. Csak a személyiséged alapjairól beszélek, majd a nevedre is mindjárt rátérek. Viszont a számok hiánya is problémát jelent, nincsen ketteset, ez az együttműködésnek valamilyen problémáját jelenti, hogy ez egy kicsit nehezebben megy. De ami a nagy baj, hogy nincs ötösöd az alapszámaidban, az a belső erő, a hit, az önbizalom, a Jupiter bolygó, és a középpontja a képletünknek, meg a személyiségnek is. Nincsen hetesed, és hát a Takács Petra Zsanettben névben van egy darab hetes értékű betű, a Pálfi Petra Zsanettben ugye megjött a P betű, azt a nevet, amit most használsz. Ott aztán bőven vannak hetesek, majd erről is beszélek. Úgyhogy nem egyszerű ez a képlet, és hol van az igazi önbizalom kedve? Én ezt látom itt a legnagyobb problémának, hogy hol van itt az igazi önbizalom. És nézzük meg a Takács Petra Zsanett nevet. Haladjunk azért az időben is, mert gondolom, hogy mások is szeretnék, hogyha sorra kerüljenek. Úgy is van, látom is. És nézzük meg, hogy az eredeti nevedben nagyon pozitív energiákat látok viszont, akinek a magánzók értéke 5-ös és 14-es 5-ös, az egy nagyon erős karrier energia. Ráadásul az összes betű számértéke, mint látjuk, 58-asból jön ki, 14-es a magánzók értéke, csak a matematika miatt mondom, 44-es a másalanzók, ebből jön ki az 58-as szám. És a numerológia tapasztalata szerint az 50-essel kezdődő számok azért a legjobbak, mert ugye itt a Jupiter a domináns, az a szám, az az energia, az a a képesség, az igazi önbizalom, ami a személyiséged alapjaiból nem kicsit hiányzik. Még jó, hogy az eredeti nevedben is van 3 darab 5-ös értékű betű, de ez nem pótolja azt, ami az alapokból hiányzik. És a név energiáidban nagyon jó, hogy itt vannak az eredeti nevedben, szuper energiák vannak, itt aztán tényleg van optimizmus, de akkor is, ha hiányzik egy 5-ös, még akkor is beszélni kell erről, mert hogy milyen szinten pótolná ez a nevedben lévő 5-ösök pozitív energiák, a jupiteri energiák, azt, ami a személyiséged alapjaiból hiányzik. Amit mondtam, hogy 4-én születtél, és egy 2-es gyerekkorod van, ami nem az önbizalmat erősít, hogy ahogy elindultál az életbe, az nem volt egy könnyű történet, ez az én olvasatom már ezt jelenti. Tehát, de azt mondom a nevedben, ha nem tudnám, hogy mikor születtél, azt mondom, hogy egy nagyon sikerorientált ember vagy a Takács Petra Zsaned névvel. És mondanám, hogy nagyon erős akaraterővel rendelkezel, és nem kevesebb, mint ebben a Takács Petra Zsanetnében, nem kevesebb, mint 6 darab 1-es értékű betű van, ezek az A betűk és az S betűk a névben, tehát ez is az ego felé billenti a dolgot, azt mondom, hogy az van, amit te akarsz. És ezért fontos, kedves Páfi Petra Zsanet, hogy a névváltodás, kár, hogy nem beszéltünk annak idején, mikor, nem tudom, valamikor biztos férjhez mentél, és felvetted a Páfi úr nevét, ami nagyon szép dolog, mert ha egy nő felveszi a férje nevét, akkor azonosul a férfi családi karmájával.

az ennek az ellenkezője a hetesek. A hetes szám a Jupiter az optimizmusa, a Szaturnusz a hetes szám a pessimizmus analógiája. És ugye Páfi Petra Zsanett néven ugye változik a családi neved, változik a magánzók értéke, az ötös helyett négyes lett, megint csak a négyes szám, ugye a mesterszám 22-es, de ez egy maximalizmussal járó belső ént jelent az én olvasatomban. Hetes a másolanzók értéke, milyennek mutatod magad a külvilág felé, magas elvárásaid vannak. Az eredeti nevedben 8-as a másolanzók értéke, az egy dinamika, az a Mars, azt mondja, hogy jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, majd én megmondom mindenkinek, hogy mit csináljon. Most pedig egy ilyen visszafogott, összefogott és visszafogott személyiségként látom a képleted, akinek mondom, nagy elvárásai vannak magával és másokkal szemben is, de és azt jelenti, hogy nem érzelmileg kapcsolódsz a világhoz, mert a Szaturnusz inkább az érzelmi lehatárolásokat jelenti. És a kettő összege a legnagyobb probléma, ami ugyan egy fantasztikus mesterszám, az összes betű számértéke, ugye látjuk itt, aki látja az egeret, 74-es az összes betű számértéke, 11-es, ez is egy mesterszám, és 2-es a vége. És a 70-essel kezdődő névszám, pont az 50-esekkel kezdtem az eredeti nevet taglalásánál. A 70-essel kezdődő névszámok pedig a Szaturnusz nagyfokú jelenlétét mutatják, ami tényleg az összefogottság, a szűkítés, a keretek, a céltudatosság, a karriervágy, az üzleti érzék, az analizáló képesség, és sorolhatnám a sok-sok analógiáját a Szaturnusznak. De mindenképpen az érzelmi visszafogottságot jelent, és nem az optimizmus erősít a személyiséget, de viszont a keménységet meg annál jobban. Úgyhogy kedves Petra, azért gondolom, hogy nem találod a helyed a világban, mert egyszerűen a sorsmisszió számod, ami 30-as és 3-as ezzel kezdte, mint pozitív energia, és mint pozitív energiák vannak a Takács Petra eredeti nevedben, Zsanett nevedben. Ezek a névváltozás során pedig ezek a pozitív energiák, hát a Petra Zsanett megmarad, de hát most a keresztneveket, azok maradnak az energiáid, az eredőket nézem ilyenkor mindig. És itt a pozitív energiák helyett megjött a csomó Szaturnusz, bevonzottad ezzel, és sokkal, de sokkal keményebb lettél, pedig a sors feladat számod az, azzal kezdtem, hogy a hármasok, főleg a 30-asok szeretnek beszélni, és addig beszélnek, amíg félbe nem szakítják őket. Hát ott van az én kedves Takács barátom, Takács Tamás barátom a Kártágóba, ő is Takács erőített eszembe, csak őt éjjel ír a nevét, és ő is addig beszél, amíg félben nem szakítják, mert a Tamás is mondja, hogy reggeltől estig tud beszélni folyamatosan, és bizonyíthatom, hogy ez így van egyébként. Úgyhogy közben pedig te vagy az, aki már nincs is önbizalmad, ráadásul a Takács Tamás barátomnak van ötöse, mert 57-ben született. Szóval itt a személyiség alapjaiban is olyan energiák hiányoznak, amiket elő kell hívni. És kedves Petra Zsanett, mondom, el kell indulni a pozitív gondolkodás irányában, és aki negyedikén születik egyébként, az az anyagi világ, a logikai képesség, a gazdasági élet, ahol rendszerezni kell dolgokat, ahol építeni kell, ahol oda kell figyelni a részletekre. Ez ami képesség mind benned megvan, tehát magas szintű szellemi munkavégzése is abszolút mindenféle jó képességed megvan, sőt egy céltudatos hölgy vagy, remélem, hogy tényleg egy magas szintű munkát végzel, de a neved energiáiban nem a pozitív gondolkodásokat és gondolkodás és pozitív hozzáállást a világhoz, nem ezt látom, hanem inkább egy maximalizmust látok, és a dolgoknak a nem túl jó megélését. Úgyhogy kedves Petra Zsanett, légy szíves, indulj el a változás útján, és tudatosan, tényleg komolyan mondom ezeket a kapcsolókat a fejedben. Én remélem, hogy a pálda kapcsolatod jó, remélem 86-ban születtél, remélem, hogy van családod is, hogy vannak gyermekeid is, hogy vannak gyermekeid, és egy boldog családban élsz, egy szuper jó Takács úrnak a feleségeként, és én nagyon remélem, hogy hát nézz körül a világban, hogy mondjuk mihez képest nem tudod elég jól érezni magad, mert szerintem azért legalábbis én optimista vagyok, és pozitívan állok hozzá az élethez, hozzád is. Feltételezem, hogy mert nem azt írtad, hogy párkapcsolati problémád van, hanem csak, hogy a megfelelő munkát. Mindenféle olyan munka jó neked, ahol logikusan kell gondolkozni, de az olyan munka is jó lenne, ahol beszélni kell, ahol elő kell adni dolgokat, ahol tudást kell közvetíteni, átadni valakinek, és aztán nagyon okosan, értelmesen csinálod. Úgyhogy mondanám, hogy egy tanári pálya is jó lehet neked, de mondom, az anyagi világban bármi, ahol egyszerűen a dolgokat helyre kell tenni és tökéletesíteni kell. De az a helyzet, hogyha a magánéletedben is mindig ez a tökéletesítési igény ott van, akkor meg mitől érzed jól magad a bőrödben? Tehát le kéne lazulni, mint a kontrahanya, ugye szoktuk mondani, legyél légy szíves, sokkal lazább és optimistább, és a Takács Petra Zsanett néven, hát sajnos
az eredeti nevedben vannak azok a pozitív energiák, amelyek feltételezem, hogy lánykori nevet használatakor még sokkal pozitívabban álltál hozzá a világhoz, és az élethez, magához, és te is jobban érezted magad a

0: Hát kedves, kedves Petra Zsanett, így jártunk. Úgyhogy, hát hívjál fő telefonon, vagy hívjad, hogy nyugodtan, hát a telefonon mindent meg tudunk beszélni sokkal jobban. És november 4, tehát mondanám is még ezzel a közérdekű információval fejezném be, hogy akik novemberben 4-én, 13-án és 22-én születtek, azok számára ugye a 6-os számú személyes év van. Egyébként az a párkapcsolatot is meg kell újítani ilyenkor, a családdal, az otthonnal való foglalkodás, az otthon szépítésével, a lincsgöltödés, akkor a lakásfelújítás aktuális például, meg a családi események. És a 6-os évben vigyázni kell, mert hogyha valaki párkapcsolatban él, mint te, akkor jönnek a párkapcsolati kihívások, és hát az ilyenkor el kell dönteni, hogy akkor tudok-e korlátokat állítani magamnak, vagy nem. De én szerintem ezzel a névvel tudsz, úgyhogy neked, ha fontos a családod, akkor utána észre se veszed, hogy esetleg másoknak tetszenél esetleg a külvilágban, de a 6-os év azt jelenti, hogy felerősödik az ember szexuális kisugárzása sokszorosára, úgyhogy azért vigyázni kell ezzel. És azt mondom, hogy legyél, itt van ez a jó kis könyv, a hármasok, legyél pozitív, mint a hármas személyiség típus, akik tényleg szórakoztatóak, pozitívak, jó közösségi emberek is egyébként, de sikerorientáltak, és bármit csinálnak a munkájukban, ők kiválóak egyébként. Mindenképpen a hármasokra jellemző pozitív gondolkodást, életfelfogást légy szíves elsajátítani kötelező módon, mert nincs más választásod, mert ti nem érzed elég jól magad. Ha pedig nem érzed jól magad, van férjed, vannak gyerekeid, feltételezem, akkor mit adsz nekik? Tehát azt mondom, hogy és a gyerek abból tanul, amit lát. Ha ne egy bubánatos anyukát lásson, vagy egy szigorú, kőkemény anyukát, aki mindent megtesz. Szoktuk mondani viszont, hogy a mosás, a főzés, meg a vasarás, meg ezek az a bejárónő. Az érzelmekről beszélek. És a sok hetes pedig mind-mind az érzelmek ellen dolgozik, az érzelmi lezárásokat is jelenti. Ezzel zárom soraimat, kedves Petra Zsanett. Köszönöm a bizalmat, és tényleg tudatosan létszes indulj el a változás útján, mert nagyon kemény le ez a név, amit viselsz. Gondolom, hogy régóta már vagytok házassak, ez nem a pozitív gondolkodást erősíti a személyiségedben, hanem inkább az ellenkezőjét. Úgyhogy sok sikert kívánok neked a változás útján. Na, kedves barátaim, a telefonszámunk plusz 3630, működik, plusz 3630, 88, 60, 550. Na, azt mondja, hogy itt a következő elemzés, azt mondja, hát az e-mail, azt mondja, Azt írja Páfi Petra, hogy hú, de nagyon igaz, minden egyes szó, nagyon kritikus vagyok magammal leginkább, nincs semmi önbizalmam, igen, lánykoromban pozitívabb voltam, nagyon hálás vagyok. Hát kedves Petra, örülök a segítségedem, és köszönöm a visszajelzésed, úgyhogy légy szíves, indulj el a változás útján. Olyan szuper ember vagy egyébként, olyan rendes ember is vagy egyébként ráadásul, hogy kétségem nincs e felől, csak hát az élet arról szól, hogy arra születünk, hogy jól érezzük magunkat, hogy örömöket éljünk meg. Nyilván vannak gondok, problémák az életben, az azért van, hogy megoldjuk. De az, hogy az a mi döntésünk, hogy akarom-e jól érezni magam, vagy nem. És ebben a gyerekkori számod is nehezíti a dolgod, ez ügyben a felnőttkori számod, a negyedike is nehezíti, hogy te jól érezd magad a jelenlegi nevet, pedig a férjezett nevet, pedig azt megint csak, mint említettem, nem erősíti a pozitív gondolkodás a személyiségedben. Na, köszönöm a visszajelzést, akkor örülök, hogy segíthettem, és akkor most már csak te változz meg, légy szíves. És ha tudatosan erre törekszel, elindulsz a változás útján, és mikor jönnek ezek a hibás gondolatok, ezt még hozzátenném, akkor pedig ezeket nem törölni kell, mert nem törölünk semmit, nem harcolunk semmi ellen, mert minek, hanem átalakítjuk pozitív dolgokká. Tetszik tudni, és meg fogod látni, ha ezt tudatosan csinálod, és gondolj arra, hogy nem akarok szenvedni például, mert a négyesek 4-én születtél, talán a születésnap száma lenne a legfontosabb számunk a képletünkben, hiszen a felnőttkori életciklusunkat jelenti. Ha tudatosan elindulsz a változás útján, és tudatosan pozitív leszel, akkor előbb-utóbb egy-két hónap eltelik, ezt így írásba adom neked, vagy itt a felvétel, de egy más ember lesz belőled, és mindenki fogja majd mondani, aki közel állnak hozzád, akik ismernek, hogy milyen pozitív lettél, olyan felszabadultabb lettél, olyan öröntelibb lettél, olyan mosolygósabb lettél, kedves Petra. Szeretnéd, hogy ilyeneket mondják neked az emberek? Ez csak rajtad múlik, és meg fogod kapni a világtól, mert ha te változol, ez egész élet célja a változás, hogy ne úgy halljunk meg, hogy megszülettünk, jó? És nem arról szól az élet, hogy szomorkodjunk, meg boldogtalanok legyünk, hanem ráadásul szerintem, ha van egy gyönyörű családod, akkor eleve már azt kell nézni, hogy a gyerekeid is, ha van a gyerekeid, meg a párod is, akkor örülnek neked, hogyha a férjed is, mikor ti találkoztok este, mondjuk, ha dolgoztok, az, amikor ott jól érzitek magatokat, és mosolygás van, szeretetben éltek, meg a rock'n'roll is benne van, akkor miről beszélünk, jó? Kedves Petra, sok sikert még egyszer. Na, kérem szépen, itt van egy üzenet, azt mondja, hogy ha az e-mail címben van, hogy Turák Petra, Turák Judit, bocsánat, Tóth Judit a lánykori nevem, igen, és születtünk, akkor Tóth Judit a lánykori nevem, és TH-val érdekes módon a Judit írva, pardon, általános info érdekelni, és itt van a Turák Judit, feltételezem, hogy ez a mostani jelenlegi viselt neved, és születtél, nem 86-ban, hanem 68-ban születtél, pont 18 évvel korábban, mint a mi Petránk. Úgyhogy akkor ezt fel is írom, és június 10-én, ami nem gyenge, ami nagyon nem gyenge, és Judit. Na jó, 68. június 10, és Tóth Juditot megnézzük először is. 68. június 10, hát most volt a szülinapod, Isten éltessen. 68. június 10, már is írom, kész is leszek vele, 1968, 06, 10. 06 és 10. Aha, ezzel a névvel, igen, és akkor megnézem a mostani jelenlegi neved is, ha már itt tudható, ismerhetem. Azt mondja, hogy tehát Turák Judit nyilván. Jó, Turák Judit, és az is TH-val írva, azt most akkor beírom ide, mert nem tudom kimásolni az e-mail címet, már nem merek hozzányúlni, de meg leszek ezzel is hamar, és Judit TH-val továbbra is 1968 és 06 és 10. Na nézzük, mindjárt meg vagyok ezzel a képlettel is, ezzel a névvel is. Na hát akkor nézzük először az eredeti, a Tóth Judit nevet, nem, nézzük a mostani nevet, és utána pedig az eredeti nevet teszem ide magam elé, hogy lássa mind a két képletét, már meg is vagyok vele. És már csak az hiányzik nekem, hogy érdekes, mert ugye, aki, mint a Szűcs Judit, ugye ő is, hát ugye művészként, ugye H-val írja a nevét, de hát nem, a Judit név az nem H betűs név eredetileg, azt oda lehet tenni, és ad egy eleganciát, egy ilyen valami jópofa megjelenést esetleg, de megnézem, hogy mi a kérdésed. Általános info érdekelne. Uh-huh. Jó. Jó, hát akkor nézzük, de megmondom, miért mondom mindezt. Mindjárt megmondom. Mindjárt megmondok én mindent, amit fontosnak gondolok. Általános elemzést kérünk, megint tehát Tóth Judit születetten. Ha kiindulunk ebből 1968-nál, működik a telefon, lehet az? Lehet az, tessék, kérem szépen. Halló, tessék, halló. Halló.
1: Halló.
0: Jó estét, Kis Zoltán Zéró vagyok. Jó estét kívánok.
1: Halló.
0: Itt vagy? Igen.
1: Tartus Ilona vagyok.
0: Milyen? Mi a családi neved még egyszer?
1: Bartuc Ilona.
0: Bartuc. Jól értettem, hogy Bartuc Ilona?
1: Igen.
0: Jó, és személyes elemzést kérnél akkor, ugye tőlem?
1: Igen, szeretnék.
0: Már is. Semmi akadálya. Aki telefonon hív, az elsőbséget élvez a üzenőfonon lévő üzenetek ellenében. És Ilona, ugye?
1: Ó, visszahívhatom, hogyha nem jókor hívtam.
0: De jókor hívtál, élőadásban vagyunk, kedves Ilona, ugye? Azt kérdeztem. Ilona, kereszt neved? Ilona, hallod, amit mondok? Háló, kedves Ilona! Haló! Hallasz engem? Hát ez jó. Kedves Ilona, hát akkor maradjunk, hogy eddig jutottunk, hogy hívjál föl még egyszer, hát ha nem szakad meg a telefon, vagy itt valami probléma volt, de ha jól emlékeztem, akkor Ilona nevet mondtál, de hát nem tudom, hogy mikor születtél, akkor eltesszük ezt későbbre egy kicsikét. Jó. Jó. Kicsit arrébb tesszük. És már is itt van akkor a mi Turák Juditunk, és született Tóth Judit. Akkor maradjunk ennyiben. Tehát akkor, kedves Judit, 68-06-10, ugye 31-es szám jön ki ebből a dátumból, és ugye 4-es, 3 meg egy 4-es egyszerűsítjük. Szinte ugyanazt a képletet látom, ugyanúgy a számok hiányát, ugyanígy hiányzik a 2-es szám, hiányzik az 5-es szám, és hiányzik a 7-es, nagyon nagy mértékben hiányzik a 7-es száma az eredeti nevedből, és csak azért mondom, nagyon érdekes az a képlet, hogy ezt a H betűt használod, ugye? A nevünk a személyiségünk legbensőbb készítéseit mutatja. és bocsánat, csak egy kicsit itt igazítok ezen a fotelon, egy kicsit, a legbensőbb készletéseit mutatja, és ha nem tudnám, hogy mikor születtél, mert nagyon kemények a születési számaid, akkor azt mondanám, hogy a Tóth Judit TH-val írva Judit név, a minden, az összes eredője, a magánzók értéke, a másalanzók értéke, a kettő együtt, ez matematika, már csupa 9-es látok magam előtt, ami a 9-es szám a legmagasabb szellemi szám, és egy érzelmi energia is, és az önzetlen szeretet száma, kérem szépen. Úgyhogy ezzel a névvel, ha így születtél, lehet tudom fogadni, vagy írd ide esetleg, hogy ezt te vetted föl a H betűt hozzám, mert mégis úgy érezted, hogy neked ez kell. Akár a lánykori nevem egy egészség és általános info érdekelne, minden érdekli gyakorlatilag, egészség és általános info. Jó, hát akkor nézzük. Mert ha az eredeti, azt mondom, hogy mert hogyha, ugye azt kezdtem taglalni, mert a H nevet általában nem eredeti névként adják oda, hanem a Judit név az H nélkül van. Viszont tudok sok ilyen családi nevet, a Tóth név ugye, mint családi név, a gyakoribb neveket tudok sokat, 18-as és 9-es a Tóth névnek az RNG-ája, a Judit név pedig 19-es, 10-es, 1-es a betűk számértéke. Mert ha felvetted a H betűt, ha nem lenne a H betű a nevedben, akkor 19 meg 18, akkor 37-es és 10-es és 1-es lenne a teljes névszámod, ha a H betű nélkül hangsúlyozom. Az tuti vezető, azzal, amit te akarsz. Mert az egyes névszám a sorsunk alakulásában a teljes névszám szintén a lehetőségeinket mutatja, az életben való lehetőségeinket. Egyes névszámmal mindenki megkapja a vezetés lehetőségét, bármennyit tanul, bárhogy képezi magát, akkor is benne van ez a vezetői képesség. Maga Judit névben is, mondom, ott a tizedik betűje, a J betű, a Pitagoraszi ABC-nek, tehát ez a feltállalói vénát is jelenti az eredeti gondolatokat. És a Tóth Judit név egyébként ettől függetlenül a magánzók értéke marad 18-as, 9-es, a magánzók értéke nem változott. És a másalanzók értéke is 1-es. Tehát egy nagyon erős név a Tóth Judit név, és azt mondanám, hogy a Tóth Judit tudja is, hogy mit akar. Ráadásul, ha persze születési számait nézem, aki 10-én születik, pont erre már tettem egy utalást, ugye az éró, amelyik szám mellett áll, a 10-e mellett a napszámát, az egót erősíti fel a sokszorosára, meg a kreativitást is, hiszen, mint tudjuk, az 1-es szám a numerológiában az eredeti gondolatokat jelenti. Egy 10-ében Nikola Tesla is született, 7. hó 10-én született éppen, hát zseniális. Tehát azt mondom, hogy ez egy ilyen képességet jelent a 10-et, de egy olyan akaraterőt is jelent, aki 10-én születik, az éró által felsőszorozva az ego, az 1-es szám az ego, hogy mondhatnám, hogy csak emiatt is mondhatnám nyugodt, hogy az van, amit te akarsz. Könyvben te is egy kemény egyéniség vagy, mert 4-es a sors missziód, neked is van 4-esed. Tehát megint csak azt jelenti, hogy számodra sincs lehetetlen a 4-esek is, nagyon anyagi a szám, nagyon fontos az anyagi világban való jó beilleszkedés, és a logikai képességet jelent, és a tetrekészséget, a megvalósító erőt jelenti a 4-es. 31-es, 4-es vagy ugye ezek a, nem mindegy, hogy egy egyegyű szám, ilyen kétegyű számból jön ki, ezek részletek, de fontos információk egy numerológusnak. 31-es a legnyitottabb 4-es, a legkommunikatívabb 4-es, mert ugye 30-tól 39-ig a Merkur bolygó az erős, ezt tekintjük, és egy nagyon nyitott, szimpatikus, sőt a 31-es, 4-es ide le van írva, hogy azért nehéz a sorsa, mert sok csalódás van az életében, mert túl sok benne a jó indulat, amivel mások visszaélnek, és amivel ki is használhatják, igen, bocsánat, hogy itt valami kábelre rálépjek. Jut eszembe, itt van az a könyv, a legnagyobb könyvterjesztő cégnél egyszer úgy elfogyott a könyvem, hogy őrület, és ha aki nem tud hozzájutni, ez rendelje meg a legnagyobb könyvterjesztő cégnél, úgy hogy Libri, majd pedig a honlapomon is lehet dedikált könyvet rendelni, Magyarországra tudjuk szállítani, mert külföldön olyan sok a posztaköltség, hogy ezt nem tudjuk vállalni, de Magyarországon belül bármikor, bárkinek. Zárójel bezárva. Úgyhogy mondom, nem mindegy, hogy Tóth Judit H nélkül vagy H-val. Tóth Judit született vezető, a sorsod alakulásában is megkapod a lehetőséget, viszont a Tóth Judit névben minden eredő energiája 9-es, ami a Neptun, ami nem egy pénzes szám ráadásul, nem egy pénzes szám, az önzetlen szeretet száma, és azt jelenti, hogy jelensz meg a külvilágban. Nyilván egy nagyon okos ember vagy. A 9-es szám, mondom, ez egy nagyon jó szellemi képesség. 45-ösből jön ki. Tehát megint csak az anyagi világban is borzasztóan otthon vagy, a 9-es szám pedig a fantázia, a képzelőerő, a fantázia, ami azt jelenti, hogy ezzel le tudod, miután van egy csomó 4-esed, erős 4-eseid vannak, ezzel le tudod hozni az álmaid a földre. És van hatalmas ego is van itt, és mozgósító energiák a 4-esek miatt, meg az 1-es miatt is, hogy tudod, hogy mit akarsz, és vannak ötleteid, mert a 10-es számban az 1-es az eredeti gondolatokat jelenti. Igen ám, de megint, mint az előző képletnél, Hol van a kettes? A kettes szám hiánya most nálad azért keményebben működik, mert neked ez a tizedikei születésnapi szám, ez azért nagyon erős. Sokszor egyes beírhatnánk ide, így is van három, de még beírhatunk ide ötöt, egóhegyekről beszélhetünk, ha csak ezt nézzük például. És a kettes szám hiánya, ez egy ilyen türelmetlenséget jelent a numerológiában, hogy nagyon, és miután te vagy az, aki nagyon okos vagy, és nagyon gyorsan gondolkozol, hogy nagyon nehezen éled meg azt, hogyha mások nem olyan gyorsak, nem olyan tetrekészek, nem abban a minőségben teszik a dolgokat, mint hogy te elvárod, mert te vagy a maximalista. Ezt elég rosszul éled, mert próbáld meg, mert inkább vigasztald magad azzal, hogy hülyékkel vagy körülvéve, és te vagy közöttük a legokosabb. Én azt javasolnám, ez a sok kilencesre mindenképpen ez a megélésed ráadásul. Viszont nincsen ötösöd, megint az önbizalmad, de az önbizalmadat viszont a személyiséged alapjaiban lévő kemény energiák segítenek, hogy átlendülj ezen. Lehet, hogy csak mi ketten tudjuk, hogy nincs akkor önbizalmad, mert még a betűk számértékéből is hiányzik egyébként. Nincs akkor önbizalmad esetleg, azt elő kell hívni azt az energiát, de számodra nincs lehetetlen, mert ez a tizedik, ez nagyon visz téged előre. És négyes a sors, viszont jó számod, tehát itt, amit te kitalálsz, azt meg is csinálod, és itt nincs akadály. De azt mondom, hogy ha lazább lennél és rugalmasabb, mert az ötös szám ezt is jelenti, hogyha a középpontja személyiségnek, ha lazább vagy és rugalmasabb vagy, akkor pedig ezt mindenki jobban, ennek mindenki jobban örülne a környezethezbe. Közben vannak hatosaid, maradjunk annyiba azért, most nem akarom dramatizálni a dolgot, de például nincs hete, a hatos száma szeretett száma, a család a boldogság száma. Van egy hatos gyerekkorod, te is arra születtél egyébként, hogy anyai dominancia van a képletedben például. Ez sem egy könnyű gyerekkor, már fiatalkorban kell felelősséget vállalni, de mondom a másik problémát. Mert hatos a Vénusz, ha van hatosod, akkor az a nőies energia is egyébként ráadásul. De nincs ketteset, ami a hold, az együttműködés, a befogadás jelenti problémája. Sincs egy darab hetes ebben a képletben, ami a Szaturnusz bolygó, ami abszolút érzelmi elfolytásokat jelent. Tehát itt ilyenkor mindig azt nézem, hogy mennyi érzelmi energia van a képletedben, és minden rosszban van valami jó, hogy mint a 9-esről mondtam, hogy nem egy pénzes szám. Ilyenkor abban kell bízni, hogy mindig megkapod azokat az anyagi javakat, amire neked szükséged van. Ez viszont sok-sok érzelmi energia. Sőt, a Tóth Judit név, hát TH-val írva, 27-es és 9-es a külső én, ez a vásárlandó értékem azt jelenti, hogy te valóban képes vagy arra, hogy önzetlenül adjál bármilyen segítséget bárkinek, viszont ezzel vigyázni kell, mert mások másból vannak, de azért van neked realitás érzéket, hogy rájöttél arra biztos, hogy ne engedd magad kihasználni, mert nagyon kétféle személyiséged van. A személyiséged alapjában kőkemény vagy, tudsz az lenni. A Tóth Judit név H-val írva pedig nagyon kellemes érzelmi energiákat látok magam előtt, nagyon jó szellemi energiákat is, és egy csomó jó szándékot, empátiát, odafigyelés másokra. És nézzük meg, hogy a mostani neved, hogy mostani nevet használod, ugye azt nézem, és a Turák Judit az eredeti neved, vagy fordítva? Azt mondja, hogy bocsánat, visszajövök ide, Tóth Judit a lánykori nevem, igen, és most Turák Judit vagy. Na hát ez a kérdés, így vagyok anyakönyvben, TH-val van a Judit név írva, akkor jó, köszönöm, én ezt elfogadom, van ilyen is. Lehet, hogy a Szűcs Jutka is TH-val lett anyakönyvezve, hát jóba vagyunk, gyerekkorom óta ismerem őt, még a Royás Őrzőbe ő is járt, és hát mint énekes szóda járt a szakma annak idején. És hát nem tudom, másszor találkoztunk már az életben együtt, mindenféle koncertek kapcsán, vagy bármikor, azt mondja, hogy igen, tehát ez a lánykori neved a így vagyok anyak, és a Turák Judit nevet nézzük meg. És hát most nem vidám dolgokat fogok mondani, hanem megint csak azt mondom, hogy ezzel a névvel viszont eltűntek a 9-esek a nevedből, kedves Judit, és megjöttek azok a karrier energiák, amik aztán téged borzasztó erőssé tesznek. 7-es a magánzók értéke, 1-es a másalanzók, ebből 8-as kapunk, ez a teljes névszámod. Ez viszont egy pénzteremtő képesség, mondom a pozitívat. Ez tényleg egy pénzteremtő képesség, sőt a 8-as teljes névszámmal minden nagyobb cégnél, vállalatnál vagy államapparátusban kell dolgozni, ez egy hihetetlen jó szellemi képességet jelent, szervező képességet is jelent, és 44-esből jön ki, mert nem mindegy, hogy milyen két jegyű számból jön ki egy egy-egyű szám. Itt megint a duplán a földszáma van, tehát megint csak a logikai képesség, megint csak felsokszorozva. 7-es a magánzók értéke, na megjött a Szaturnuszunk, megint megjött a céltudatosság, megint megjött a karriervágy, még erősebben, és 1-es a másalanzóid értéke, ami azt jelenti, hogy megint csak hogy prezentálod magad a külvilág felé, milyennek mutatod magad a külvilág felé, hát az vezetőnek mutatod magad ezzel, a Turák Judit névvel, hihetetlen erős karrierenergiák, és egy céltudatos személyiség képletét látom ezzel. Úgyhogy kedves Judit, én azt mondanám, hogy még az önbizalomról beszéltünk, ez ott nincs, az ott hiányzik egy kicsit. Nyilván megvan, mert az ember élete során tanul, tapasztal, és már a sikerélményekből is már azért tudunk némi önbizalomra szert tenni, persze. Én csak azért jegyzem meg, mert világít a probléma is, hogy de inkább azt mondanám, hogy a lazasság, a Jupiter bolygó az optimizmus jelenti, a lazasságot jelenti, a rugalmasságot, a megértést jelenti, hogy legyél egy kicsit elnézőbb és megértőbb mások hibáival szemben, mert te maximalista vagy szintén ezzel. Én a munkában nem látok itt problémát, hogy ne lenne sikered, mert ezzel a névszámmal még a sors is segít téged, hogy akár vállalkozó is lehetnél ezzel simán. Viszont, kedves Judit, mi van a párkapcsolattal? A páros a sorsmisszió számod, ez jó esélyt ad a párkapcsolatra, a négyes szám, a páros számok. Na, nagyon fontos a párkapcsolat, aki 10-én születik, az egy nagyon független személyiség. És a neved eredő energiáiban is csupa független energiát látok, a 8-as ugyan páros szám, de az a legfüggetlenebb. Tehát azt mondom, hogy és a racionalitás ráadásul eltűnt a Tóth Judit TH-val írva a nevedből, eltűntek azok az erős érzelmi energiák, amik nagyon jó esélyt adnak a párkapcsolat területén is, de ez most nincs. A Turák Judit név, eredő energiái, úgy ezt veszük figyelembe, azok pedig nyilvánvaló az önérvényesítésnek és az éltudatosságot erősítik a személyiségedben. Ha nem tudom, hogy mikor születtél, akkor is erről tudnék beszélni, hogy egy nagyon okos, jó szellemiekkel megáldott személyiség vagy, aki tudja, hogy mit akar, aki az anyagi világban is érvényesülni akar, tud is érvényesülni, és a sorsodban is, a neved energiáiban is benne van az, hogy te megkapod azokat az anyagi javakat, nem csak amire szükséged van, még annál többet is, tehát mondom, pénzt is tudsz teremteni. De megint csak a részletek, hát annyi információ van ebben. Itt vannak ezek a dupla számok, ugye ezek a mesterszámok, éppen ma tettem közzé egy videót erről, mert még nem beszéltem róla, hogy majd erről lesz szó majd később is. A 44-es szám is egy ilyen büntető szám tud lenni egyébként, és tekintettel az 5-ös hiányára, az önbizalomra, megint csak érdemes elgondolkozni ezen, hogy a 44-es zseniális gondolkodás, mondom, a logikus gondolkodás, hihetetlen okos energia ez, de nem a pozitív, ugye, mint tudjuk, a 4-es szám nem a pozitív gondolkodást erősíti az ember személyiségében, és sokszor az van, és a 4-esek is egyébként, mint az, mi a személyiség típusod, nem mernek kockáztatni, mert a biztonságra törekednek. Közben nincs ötösöd, nincs elég önbizalmat, hogy változtass, és közben ez a 44-es szám, ami a teljes névszámod, a 8-asra tudnál pénzt keresni, nyílik egy kapu, de lehet, hogy nem mész be, mert azt mondod, hogy nem kockáztatok, mert inkább a biztonságra törekszem. Lehet, hogy kihagytál néhány lehetőséget az életedben. Én remélem, hogy nem sikerült kihagyni, de azért ebben ezt is látom, hogy azért itt megint csak a pozitív gondolkodásról kell beszélni. Az optimizmus, a pozitív hit a legfontosabb az életben. Elő kell hívni ezt az energiát, kedves Judit, és akkor sokkal kerekebb lesz a világ. És kérdezed itt, visszakatintok ide, hogy egészséggel kapcsolatos kérdésed is van, úgy látom, vagy úgy emlékszem, egészség és általános érdekel, az egészség. Hát a 4-eseknél, ha csak a személyiség típusodra jellemző betegségeket nézem, akkor a 4-es szám, hogyha merev, és megjöttek a 7-esek is a Turák Judit névben, a 7-es a magánzók értéke is, meg a 7-es mindenképpen probléma, mert amikor nincsen 7-es szám, mint mondtam, abszolút érzelmi elfolytásokat jelent, ha meg van, akkor meg arról beszélünk, hogy akkor mi van az érzelmekkel. Úgyhogy, és az erős 4-eseddel pedig, meg a keménységeddel azt mondom, hogy ha nagyon merev és makacs a személyiség, akkor először jöhetnek ilyen ízületi problémák, aztán pedig komolyabb problémák, de nagyon remélem, hogy nincsenek ilyen csontrendszerrel kapcsolatos problémáid, meg ízületi problémáid, mert ha vannak, akkor meg el kell gondolkozni, hogy rugalmasnak kell lenni, nem vagy elég rugalmas. Ráadásul a 10-ével a születésnapi számoddal ezzel kezdtük, és nagyon erős itt a akaraterőd, és ha maximalista vagy és tökéletességet törekszel, és ez a napszáma, és ha te akarod ezzel megmutatni magad, és a Turák Judit névben egyes a másolandók értéke, ha nem tudod megélni a napságod, mert éppen neked ez a legfontosabb, hogy aztán te ragyogj a külvilágban, akkor pedig megint ilyen napípusú problémák lehetnek. Ez ott kezdődik, hogy az érrendszeri problémák, a szív problémák, nem is mondok többet, a gerinc problémák is szintén ide tartoznak naptípusú betegségekhez is. A gerinc probléma, meg az ízületek, ez meg szaturnuszi probléma, tehát napszaturnusz. Tanuljuk a tanfolyamon az egészségi betegségek kialakulásának a lelki okait, tehát napszaturnusz problémát látok így a így elsőre a képletet során sok a négyes szám, ez a Szaturnusz, hozza meg hetes a magánzóid értéke, az egyes meg a napszáma, amik itt nagyon erősen jelen van a te képletedben. Mindenképpen a rugalmasságot javasolnám neked is, kedves Judit, és az igaz önbizalom, de hát aki 68-ban született, de mint csak 86-ban, annak is ma már egy sikertörténete, és táplálkozz a sikereidből. Csak itt inkább én azt mondanám, hogy itt a párkapcsolat területén látó problémát. Nagyon jó, hogy felvetted a férjed nevét, remélem, hogy megvan a férjed, és van családod, és én bizakodva mondom ezt, hogy ezt sikerült megcsinálni, de ezzel a kemény képlettel nem tudom, hogy a Turák úr esetleg mit tudott kezdeni egy idő után, mert a névváltozással olyan energiák jöttek be, pontosan ami inkább a karrier felé visz téged, és az önérvényesítés, az önmegvalósítás, a céltudatosságot mutatja, mint hogy a párkapcsolatban az együttműködést, ami eleve hiányzik a kettes száma személyiséged alapjaiból is. Úgyhogy az eredeti neved, hát érdekes, de többet már nem akarok mondani erről, mert megy az idő. Úgyhogy köszönöm a bizalmat, aki pedig az előbb hívott, a kedves Bartuc Ilona, ha jól emlékszem rá, akinek elkezdtem írni a nevét, hívjál fel nyugodtan, légy szíves, bátorság, kedves Ilona, bátorság. Beszéljünk élőben egymással. Úgyhogy kedves Judit, még egyszer azt mondanám, hogy 6. hó 1-e, 10-e, 19 és 28-án születettek számára, pedig a 8-as év kezdődött el a karrier éve. Csak úgy pozitív gondolatokkal zárjam a soraimat. A karrier éve, és itt neked mindenféle összefüggéseket nézve nagyon jó anyagi lehetőségeket látok. Közel, inkább egy fél év múlva, decembertől itt hihetetlen jó pénzek vannak, és pozitív változások a te személyes éveden belül, ami, mint tudjuk, ugye születésnaptól születésnapig tart mindig. Ugyanúgy, mint a horoszkópban, ugye a szolár év. Na, hát akkor, ha nincs telefon most még, akkor nézzük meg itt a üzenőfalon, azt mondja Horváth Éva hallgatónk, nézőnk, azt mondja, másolom a nevét is, Horváth Éva. 76-ban született, 8. 24-én, és azt kérdezi az Évi, hogy lesz-e pozitív anyagi változás az életemben, foglalkozást kell-e váltanom hozzá, ha igen, milyen irányba. Na nézzük, 1976. Na, azt írta a Judit visszajelölt, hogy köszönöm szépen, remélem, hogy segíthettem. Hát nem vagyunk egyszerűek. Nem vagyunk egyszerűek is ebben a földi világban is, ugye, mint hogy férfinek vagy nőnek születünk, ott kezdődik a dolog. De pedig Judit nőnek születtél, és ahhoz képest ez a 6. 10-e, meg a 31-es, 4-es sors misszió, de ez azért nagyon meghatározza a te személyiséged, ami a személyiséged alapjaiban van. De köszönöm, hogy visszajeleztél. Na, 76-08-24 már is készítem Horváth Éva képletét. Már is. 76-08-24. Ide teszem ezt, így, hogy lássa mindenki. 1976, 08 és 24, amiből van hatosunk is. Hát a horvát név az 38, mint tudjuk, és az Éva pedig 10, ugye az 48-as. Lesz a teljes névszámod, ha jól számolt. Tam-tam, hol van a... Várj, eltűntél. Bocsánat. Na nézzük, hogy van ez. Ha. Itt van, ami eltűnt. Na nézzük még egyszer. Itt van Horváth Éva, itt van, megvan. Már is megvagyunk, és itt vagyunk. Hát a Horváth Éva nem gyenge, maradjunk annyiban. Ugye pont az a szimpatikus hölgy Horváth Éva, aki aztán szépségkirálynő is volt, ugye, és aki Balind kiköltöztek a férjével, meg a gyermekével is. És egy nagyon csúnya motorbalesetet szenvedett, szinte minden nap írnak róla, és most éppen haza költözött, és bánatában is a párkapcsolata is nem működik. Nem könnyű. Na nézzük meg, de nézzük a mi Horváth Évánkat. 1976-08-24, amiből hangsúlyozom, van még egy hatosod. De nem az a lényeg, hanem mi jön ki ebből, 37-es szám, és ugye 3-2-10, 1-0-1-es. És még egyszer visszakattintottuk, hogy mi a korunkért kérdés, hát foglalkozás, lesz-e pozitív anyagi változás az életemben, és foglalkozást kell-e váltanom hozzá? Már is nézem. Lesz-e pozitív változás? Szerintem, kedves Éva, lesz. Most júniusban vagyunk, ma június 15-e van, és nagyon jó hírem van, mert ötös éved van. Az ötös év az még egy bizonytalan év, de nagyon pozitív időszak az életünkben, egy 9 éves periódusnak a közepe, középső éve. De, és a négyes, az előző év az egy nagyon nehéz időszak lehetett neked, de most már pár hónap van addig, ugye július, augusztus, két hónap van körülbelül, vagy mit tudom, három maximum. De hát június van, akkor július, augusztus, két hónap. És az ötös évedben vagy, és pontosan most kezdődik el az az időszak, mikor ugye a hatos év határán vagyunk, az ötös-hatos év határán, amikor előtte egy-két hónappal már az ember láthatja azokat a dolgokat, amiket az élet hoz, és lehet látni azokat, hogy mik azok a dolgok, amik esetleg hosszú távon működhetnek. Úgyhogy azt mondom, hogy ha nem érzed jól magad abban a munkában, amire te alkalmas vagy, figyelj, 24-én születtél, 6-os kapunk belőle, ez a Vénusz. 24-i születésnapi számot van benne a 4-es is, egy nagyon jó logikai képességet jelent, üzleti érzéket jelent például, tehát a pénzzel is tudsz bánni. Vezetői képességgel rendelkezel, kérlek szépen, és hát a Horváth Éva névben pedig megint csak jó karrierenergiákat látok. A Horváth Éva név, ami a lényeg, 3-as a Horváth Éváknak a teljes névszáma, tehát ez a Merkur, ez a kommunikációs lehetőséget jelenti. Viszont megint csak azt kell mondanom, hogy te is egy kemény egyéniség vagy, mert akinek 4-es a magánzók értéke, megint csak a földszámát látjuk ott, amit már elmondtam a 4-es számról, ma már nem egyszer, szerintem azt nem kell még egyszer elmondanom. De mondok még egy dolgot. 8-as a másalanzók értéke, ami egy pozitív hozzáállás a világhoz, az élethez, mutat egy dinamikát, hogy azért az önérvényesítő képesség is fontos számodra. És az összes betű számértéke megint csak, ugye így értelmezzük, amit mondtam, hogy 50-től 59-ig a jupiteri energiák a pozitívak működnek, a 7-essel kezdődők a Szaturnusz nagyfokú jelenlétét mutatják, és a 40-essel kezdődő névszámokat pedig úgy értelmezzük, mert a Horváth Éva név 48-asból jön ki, hogy a 4-es száma domináns megint csak a logikai képesség, az anyagi világ, a tökéletességgel való törekvés, és mondom, megint csak ide le van írva, csak hogy idézzem magamtól, a 48-as névszámról, hogy egy merev, makacs személyiség, aki nagyon sokszor elköveti ugyanazt a hibát, és olyan kritikus magával és másokkal szemben is, úgyhogy nem nagyon lehet vele együtt élni. Tehát azért a Horváth névben, Éva névben azért kőkemény energiák vannak, és a Horváth Éva, mindegyik Horváth Éva, te is nagyon jól, keményen tudod, hogy mit akarsz, nagy elvárásaid vannak, és mondom, ráadásul meg a racionalitás. Tehát is közben egyes a sorsmisszió számod is, kedves Éva, tehát itt a vezetői képesség, a vezetői ambíció is megvan benned. Megint csak hozzátenném, hogy nincs ötös, az ötös szám hiányáról is ma már éppen eleget beszéltem, szerintem nem kell többet, de te keményen megteszel mindent azért, hogy elérd a céljaidat, kétségem nincs e felől, de mint mondtam, és válaszolva a kérdésedre, hogy pozitív időszakában vagy az életednek, nagyon szerencsés szokott lenni, nagyon szerencsés szokott lenni az ötös év határa, és ha váltani kell, akkor milyen irányba? Hát a 26. születésnapi számunk mutatja a foglalkozást. Ugye 24-éből 6-os kapunk, ez a Vénusz bolygó. Ez nőies energia, a kedvesség, a látság. Tehát azt jelenti, hogy bárki, aki 6-os napon születik, ez a 6-a, 15-e, ma is 15-e van, az egyik legszerencsésebb szám a numerológiában. De benne van az ötös, a Jupiter, a szerencsehozó bolygó is, meg az ego is az egyes, de ez egy intellektussal felelősített 6-os zárójel bezárva a mai születésnapi szám, ugye 15-én vagyunk. A 24-es pedig egy nagyon jó energia olyan szempontból, hogy a család szempontjából ez az, ami a képletedben az egyetlen jó esélyt adja, hogy a családot is remélem, hogy megcsináltad, és remélem, hogy működik is, csak ha te dinamikus kritikusságoddal párosul ez a, meg a vezetési ambícióiddal, akkor. De maradjunk annyiban, hogy a kérdésedre válaszolva, hogy a 6-os születésnapi szám 24-éből kapott 6-os is, azt jelenti, hogy neked nagyon jó a harmónia érzéked, a szép érzéked, ez a művészi érzéket is jelenti például. Nekem van ismerősöm, kérlek szépen, aki, mit tudom én, filmrendező, vagy televíziós rendező például. És te is vezető vagy, tehát belőled is lenne. Tehát azt mondom, a humán területet mondanám, de közben pedig azt látom, hogy a logikai képességnek is nagyon nem vagy a hiány, tehát az anyagiakhoz is értesz, a pénzhez. Tehát neked kellene eldönteni, hogy a humán területet célzod meg, a születésnapi számodból kiindulva mondom ezt, de az, mert az anyagi világban is nagyon jó vagy, tehát lehetnél egy pénzügyi szakember is bárhol, bármikor ezzel a képet, tehát itt aztán tényleg van minden. De én inkább azt mondanám, hogy ha lehet, akkor vagy van kedved hozzá, és van fantáziád, és van érdeklődésed, és nyitott vagy arra, hogy a humán területen valamilyen segítségnyújtásban, olyan területen, ahol te nyilván vezető tudsz lenni természetesen, tehát ez nyilván van egy szakmád, amiben te nagyon jó vagy. Tehát azért mondom, hogy azért, ha változtatsz valamin, amiben te egy karriert csináltál, és fölépítettél egy utat magadnak, és ami mögötted van, az téged sikeressé tett, akkor lehet, hogy most éppen még megbillent valami az életedben. de azt mondom, hogy azért, amit fölépítettünk, azt azért nem szabad egyik napról a másikra feladni, mert akkor új életet kell kezdeni gyakorlatilag, és egy új foglalkozást kezdeni, mint ahogy írod, foglalkozást kell-e váltanom hozzá, hogy igen, milyen irányba. Továbbra is a humán területet mondanám, mert a kedvességnek se vagy hiány. Tehát aki mondom a hatos születésnapi szám, tehát 6-a, 15, mint te 24-e, mindenképpen a kedvesség, a látság, a barátságosság benne van a te személyiségedben, és a segítségnyújtásnak a képessége is megvan benne. Tehát találj ki egy olyan munkaterületet, ami a te eredeti szakmá, ahol te az eredeti szakmádnak a magasfokú képességét tudod hasznosítani, mások javára, az emberek segítségére persze, de azért mondom, hogy ez a terület mindenképpen a humán területet mutatja nekem. Közben a képletedben bármit el tudok képzelni, mert gyakorlatilag nagyon okos vagy, ha szabad ilyet mondanom, és nagyon energikus is vagy, a 8-as gyerekkor is azt hozza, hogy számodra nincs lehetetlen, tehát az életben való olyan hajtóerőkkel rendelkezel, amik előre visznek téged bárhova is, bárhol is vagy a világban, vagy az életben, bármilyen munkaterületen, te sikerre vagy ítélve egyébként ezzel. Csak megint csak azt kérdezem, így végezetül, kedves Éva, hogy akkor mi van a párkapcsolat területén? Remélem, hogy az működik. Mert aki 8-a, mondom, ez a 24-es születésnapi szám, ez nagyon jó esélyt ad a párkapcsolat, hogy azért fontos a biztonság, fontos a párkapcsolat. És van egy szűznapod, ugye, mint látjuk, ugye azért én remélem, hogy a szűzek kritikusságával is már megbarátkoztál, illetve magadban, és nem te akarod élni a szűznapodat, hanem neked jár egy szűznapú férfi, aki lehet, hogy egy kritikus férfi, de legalább az a dolga, hogy megteremtse a te anyagi biztonságot. Csak azt látom a képletedből, hogy erre te is képes vagy, és teli vagy ambícióval, és hihetetlen energiáid vannak, de közben mindig, egy nőnek mindig el kell dönteni, hogy vagy a család, vagy a párkapcsolat. De most, hogy azért, ahogy kiveszem abból a mondatból, amit írtál, hogy váltsak-e szakmát, tehát nem kicsi a gond, nagyon nagy választási lehetőség előtt vagy, de hangsúlyozom, nagyon szerencsés időszakában vagy az életednek, gyűjts be az információkat, és valóban vizsgáld meg a saját érzéseidet, hogy te milyen munkaterületen tudod elképzelni magad igazából jó szívvel. Mert a munka egy nagyon fontos része az életünknek, elég sok időt eltöltünk vele, és nagyon nem mindegy, hogy azt örömmel végezzük, vagy pedig esetleg kényszerből éppen is nem jó kedvel tesszük a dolgunkat, akkor annak az eredménye se lesz olyan jó. Tehát mindenképpen azt mondom, hogy találj magadnak, ezt rátolom a felelősséget, ezt neked kell kitalálni, hogyha humán terület, akkor ezen belül a te szakmai kvalitásaid, mert szerintem vannak, és a vezetői képességeddel, mi az a humán területnek melyik részén tudod elképzelni magad, és akkor mozgósíts az energiáid, hangsúlyozom, az 5-ös év nagyon szerencsés, tehát kaphatsz tényleg segítőket, lehetőségeket, csak el kell indítani az energiát, ezt kívánom neked. És itt van konkrétan egy nagy váltás lehetőség is az életedben, azt mondja, hogy igen, 5-ös éved van, 6-ossal színezve, van akit mindenféle összefüggések, de a lényeget mondom, hogy a születésnapodig nagyon-nagyon szerencsés időszakod van, úgyhogy azt mondom, hogy használd ki mindenképpen mindent bele. És sok sikert kívánok neked. Na, kedves barátaim, a kedves betelefonálónk a született Ilona Bartucz. Úgy látszik, elvesztette a telefonszámot, vagy nem tudom, mi történt vele. De nem baj, volt már ilyen, lehet, hogy lesz is még ilyen, nincs ezzel semmi gond az égvilágon. Azt írja a Horváth Éva, azt mondja, nincs gond, csak érdeklődöm. Na hát akkor ennek örülök, köszönöm, hogy nem kell akkor azon aggódni, hogy most valami komoly sorsváltozás előtt vagy, mert éppen annyira nem érzed jól magad a munkahelyeden, ahol éppen vagy, hogy már tarthatatlan a helyzet. Úgyhogy örülök, hogyha azt mondod, hogy nincs gond, csak érdeklődöm. És remélem, hogy amit mondtam, a születésnapi számod nagyon jó esélyt mutat arra, hogy a családot is megcsináltad, és ott feleségként, nőként is szuper vagy, és csak ezt kívánom az egész családnak és a férjüradnak is, ha van. Na, kedves barátaim, elszaladt a műsoridőnk, úgyhogy köszönöm a figyelmeteket. Hát, aki nem került sorra, mondom, hívjatok a telefonon, azért van a telefon, hogy én szeretem az élő beszélgetést, mert akkor rögtön a visszajelzésekből lehet megtapasztalni, hogy hogyan működik a numerológia, de mint látjuk, az üzenőfalon is jönnek a visszajelzések. Úgyhogy köszönöm a figyelmeteket, örülök, hogy segíthettem, ez a dolgom, segítőnek születtem, és ebben a hétfői időpontban minden hétfőn este 8 órától egy órán keresztül nagyon szívesen segítek annak, aki hozzám fordul, a legjobb tudásommal és nem kevés tapasztalatommal. Úgyhogy az élet egy lehetőség, nem könnyű, de megoldható, idézném magamtól, a párkapcsolat is egy lehetőség, az sem könnyű, de megoldható. Úgyhogy de minden megoldható egyébként, ha foglalkozunk az önismeret lehetőségével, úgyhogy köszönöm a figyelmeteket. Tovább, mint az Évi is mondta, nagyon kellemes hetet kívánok mindannyiunknak, mert most tényleg pozitív energiák vannak, még a kínai asztrológia szerint is, mert a feleségem annak is ismerője már nagyon sok éve, meg a többi sok-sokféle asztrológiának is, de a tradicionális asztrológiának is nagyon, úgyhogy jut eszembe, egyébként szeptemberben indulnak numerológia és asztrológia tanfolyamaink, úgyhogy a honlapomon ez ügyben minden információ megtalálható. Na, akkor további kellemes estét kívánok mindenkinek, sziasztok, köszönöm a figyelmet, a viszont látásra, a viszont hallásra. Sziasztok!
2: Ez volt a Sun Mystica Zero Zene Kiss Zoltán Zero műsora. Köszönjük a figyelmet, találkozunk jövő hétfőn este 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.
0: Volt egy kis csönd, de most már nincs csönd, úgyhogy mindenkinek minden jót kívánok, és a rádióhallgatóknak is. Sziasztok!

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll aki, fogadja a következő slágert itt, a poptarisznya.hu-n!

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarizna.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarizna.hu.
0: Éjjel-nappal.